0: Pardon?
1: Azzal nem oldjuk meg a mezőgazdasági ágazat problémáit, hogy nem ratifikáljuk ezt a megállapodást. Ennek inkább az az üzenete, hogy Európa nem kíván az élre állni, hanem hagyja, hogy mások profitáljanak a lehetőségekből.
2: Aprovechen nuestras oportunidades. Muchas gracias.
3: Az EU-Mercosur megállapodás csak akkor léphet életbe, ha azt mind az Európai Parlament, mind az uniós tagállamokat képviselő tanács jóvá hagyja. Az még a jövő kérdése, hogy sikerül-e az Európai Uniónak és a Mercosurnak új fejezetet nyitnia a kétoldalú kapcsolatokban, és megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel oly régóta küzdenek. Egy dolog azonban biztos, ez a megállapodás érzékeny téma, a döntés pedig nagy körültekintést igényel. Senki nem tudhatja biztosan, hogy mikor sikerül minden kétséget eloszlatni, és a partnerség minden aspektusáról megállapodni.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
5: Radio 6023.

0: Az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapjogi chartájában is rögzített alapvető érték és elv. Ennek ellenére még az EU-n belül is előfordul, hogy diszkrimináció éri a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyeket. Az EU többféle módon veszi fel a harcot a megkülönböztetés ellen. Befogadóbbá kívánja tenni a társadalmat, hogy mindenki félelem nélkül lehessen önmaga és szerethesse azt, akit akar. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés ellen. A világ több pontján sajnos még ma is rendszeresen sérülnek a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek emberi jogai. Sok országban a diszkriminatív törvények miatt szabadságvesztéssel, erőszakkal és súlyos büntetésekkel kell szembenézniük. Olykor még az életük is veszélyben van. Mindez értelemszerűen kihat testi-lelki egészségükre. Hogy más nem mondjunk, több mint 60 országban törvénybe ütközik, és ezért büntetendő cselekmény az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, még ha kölcsönös beleegyezésen alapul is. Börtönbüntetés, pénzbírság vagy egyéb szankciók járnak érte. 7 országban, Jemenben, Ugandában, Szaúd-Arábiában, Nigériában, Mauritániában, Iránban és Bruneiben akár halálbüntetés is. 2013 óta több helyen is törvényileg bűncselekménnyé nyilvánították az azonos neműek közötti kapcsolatot. Az ENSZ és más emberi jogi szervezetek szót emeltek ez ellen. Hangsúlyozták, hogy az ilyen törvények félelmet kelthetnek, és csak a homofóbiát és a gyűlölet bűncselekményeket táplálják. Az egyenlőség és a sokféleség tisztelete az európai szemléletmód meghatározó része. Ezért nem véletlen, hogy rendkívül kiterjedt az uniós diszkrimináció ellenes jogi szabályozás. Az EU valamennyi tagországát arra bátorítja, hogy jogi, politikai és pénzügyi eszközökkel vegye elejét az erőszaknak, a gyűlöletbeszédnek és a kirekesztésnek. Emellett az EU saját határain kívül is sokat tesz az LMBTIQ személyek jogainak előmozdításáért. Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai biztos 2020-ban a következőket mondta.
1: Elfogadhatatlan, hogy bárkinek azért kelljen bűnhődnie, sőt akár életével fizetnie, mert felmeri vállalni önmagát. Ami embertársainkkal történik, az még jobban megerősít abban, hogy folytatnunk kell az LMBTIQ közösségekért és közösségekkel végzett munkát szerte Európában, és azon túl is. Ha néhol nem is nézik ezt jó szemmel, mi tudjuk, hogy helyesen cselekszünk.
0: Helena Dalli uniós biztosnak nem kis szerepe volt abban, hogy az Európai Bizottság 2020-ban 5 éves stratégiát dolgozott ki az LMBTIQ személyek egyenlőségéről. Az addig példanélkül álló stratégia 4 területen igyekszik változást elérni. Intézkedéseivel felkívánja számolni a diszkriminációt, gondoskodni kíván az LMBTIQ személyek biztonságáról, befogadóvá kívánja tenni a társadalmat, és az egyenlőségükért vívott küzdelem élére kíván állni világszerte. Az Európai Uniót egyrészt saját alapjogi chartája, másrészt az uniós szerződések jogosítják fel arra, hogy fellépjen a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia ellen. A charta a világ első olyan emberi jogi alapokmánya, amely kifejezetten tiltja a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. A szabályozás azonban önmagában nem elegendő a változáshoz. Nap mint nap megtapasztalhatjuk az előítélet különböző megnyilvánulásait, például a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek verbális vagy fizikai bántalmazását, kirekesztését. Az EU-n belül az emberek nagyobb hányada úgy véli, hogy hazájában széles körben elterjedt a meleg, leszbikus és biszexuális személyek hátrányos megkülönböztetése. Egy 2024. évi Euróbarométer felmérés szerint az európaiak közel 70%-a egyetért azzal, hogy a jogoknak nem lenne szabad attól függeniük, hogy valaki LMBTIQ vagy heteroszexuális-e. Ugyanennyien támogatták azt a gondolatot, hogy Európa valamennyi országában engedélyezni kellene az azonos neműek házasságát. Ha ezt összehasonlítjuk a legutóbbi 2019-es felméréssel, akkor az látszik, hogy a legtöbb európai elfogadóbbá vált az LMBTIQ személyekkel szemben, annak ellenére, hogy közben a való életben és a közösségi médiában egyaránt elharapózott a gyűlöletbeszéd, és több ország, például Lengyelország és Magyarország az LMBTIQ személyeket diszkrimináló jogszabályokat fogadott el. ’21-ben a parlament az egyik állásfoglalásában az LMBTIQ szabadság övezetévé nyilvánította az Európai Uniót, melynek befogadó társadalmában mindenki szabadon önmaga lehet és boldogulhat. Ezzel a ház egyértelmű üzenetet küldött az LMBTIQ személyek jogait különböző rendelkezésekkel csorbító kormányoknak. Az EU a határain kívül élő LMBTIQ személyek emberi jogi helyzetére is felhívta a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy sajátos körülményeikre a menekültügyi eljárások során is tekintettel kell lenni. Diszkrimináció bárhol és az élet bármely területén előfordulhat. Ezért uniós polgárként nekünk is tennünk kell a körülöttünk élők jogainak és jólétének védelméért, a megoldás részévé kell válnunk. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.

0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdt arbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken. Og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i 1 parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for traktaten for det europæiske økonomiske fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som en del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stedet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
2: For seine politischen Lebensleistung.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver. Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie. Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
4: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
3: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
4: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
3: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne.
5: Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
4: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
5: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre to ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
4: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
5: Europaparlamentets webradio.
6: Tá farisi bhí háachtach d'ais leint agus faláine agus d'ais leint an flanéad chumá. Tá sebhras bithe ag súlachta anta agus tá ról banriachtanach acá sa chóraach a gwinna an ahrathe ar áide. Tugann siad isce glan bia agus áverdóin, denin siad ifracha a chósú agus leidíon siad an bwail gomeocht tabistí aon. Sé sin an fág a d'aistíon onéantas caniacht agus cailiachta a rísí a jousú agus barachar fein a gosant agus a navanú. Tá ag éisiach le ag áú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranntá jo amid tuile ólas fé straitéis foréisiseachta nuánéantais le haag fithe trocha. Tá an orpa cheanta san réigiúin in bhfuil an líanas mó farisi ar dán. Tá timpeall dahad fan géad dá talte clúda heile farisi. Fáidir fhorbhar na nánmhaithe agus na blandaí dúchasacha in san árabanta. Bíon farisi tar bhuaile ag a láir slite, fáidh mion siad mai línta carbóin coragás, a súd é oxid carbóin as an éir, ar lia chauvíon leis an ahu éráide a chóruach. Fé láhar súan siad hart ar defáin géad dastíochtaí omláin an éantas isteach. Ina hauntasan, cairn na farisi isce glan ar fáil, agus cauvíon siad le timfrialta isce rialú agus an bwail gomeach scurthí talún agus tilta ón a laidú. Táid riachtanach de géal agaráid tuile mar cuahíon siad deisna fastíochta. Is fuin se ábhariad chomá ar féidir iad a úsáid ar líon mhuainithe, agus is cabhariad ó heamh na cuneolacha is gádan ar amárach do chéamh nú. Le blianta beagan os tá ahrú súntasach tagtha ar na farisi. Tá dúthláin ag súile rompa ó bhfuil éfach do cá ar an tslí a bhaidh mion siad agus ar a gomas tarbhí ag súile chur ar fáil do nádúr agus do dhaoine. Cé go bhfuil farisi in san árap ag aibhí níos láin tuile ar lite áirithe, tá go láirdaíobh fós an mhaol méall ar aibhne ag súile, a bhfuil trúilú éir agus uisce, cailúint na gnáthóg agus na bithe ag súlaachta, falscathe agus tromig, agus leatha cahracha isteach i limistéir farisi. Is eol den aontas árapach tácht na farisi le fad an lá. In 1808 leag straitéis farisiachta an aontas béimear na dúthláin a bhí ann do rísí an aontas. Ina hauntasan leag sé amach cosbóirí cuitne agus tróir frunsabal ó heamh an bhairtis farisiachta de. Glacadh straitéis farisiachta nua an aontas de fithe trucha i bheith fithe hén. Tá sé mar aim le cosbóirí bithe ag súlaachta an aontas in airtú agus buruachar fé chosant a bhanú agus teachtan iarrá farisi. An príomhfhorma tagathe atá ann de ná an cóhain tú glas don árap a chur na hécha chóiris a gríláir socaí dí carbónaithe a bheith le buintamach fé fithe chuige ar dhéanaí. Chur ag straitéis farisiúta nua an aontas le caníocht agus cailíocht dó farisi trí chosan tú thuairteáibh agus iad a bhanú. Tá reachtóirí tar éis díon chosan tú thuairt isteach as na farisi príomha agus seanáis agus tá spruchanna a bhanaithe leagas síosacha atá ceangailteach féin dlí. Tá siad tar éis céimna ceachta chruthú chomá le haag séirbhísí éicha chóiris dúnéirí agus bainisteoirí farisi. Tá sé mar aim leis an stratéis drasachtaí airgadais ar arbert chun séirbhí si éic a chóirt faríse chur ar fáil. Tá sé mar aim leis sin a chinú go manistóf ar faríse ar líon mhuanaithe. Chun é sin a bhaint amach tá an taontas a chorúsáid aimid atá lemánaithe ar líon mhuanaithe chun cín in san airnáil tógála, agus is breag a bairte ar manistú in mhuanaithe faríse a raig chun tarbha de chóch. In a haonta san, tá sé mar aim leis an stratéis tuiscint níos fearr áil ar bhfuil atá luan ar faríse. Fiosóisí farrachán ar arísí, agus cintóisí go bhorbóid bealstáit an aontais a blan féin chun a bhorísí a chosant. Féin gohain tú glas an árap tá gealúin tugthag an aontais trí balún crán breise a chur fé fethe trucha, agus tachtan ír agus bitheag súlacht na néchachóras farrísí tá an hana a bheith dú. Caffar na crí na chur ar lia thug an orm omlán de fúnsbal é cholícha, Cílíonn sé sin go gá an crán ceart a chur an sanáid ceart agus leis an gospóir ceart. Tá an taontas agus bhealstáit a chur bairtis agus tionsc na bheith súile a bhaim a thacaíonn le habhanú faríse chun an sprucsan a bhaint amach. Tá muoinú an san áirbh leis an méidsan don áiríseú agus do thiúnscadal faríisethe, cleachtas sin bhuainethe bainistethe faríse agus bunú conairí glasa. Tré échacóris faríse dhígrádathe a habhanú agus cleachtas sin bhuainethe bainistethe faríse chur chun cín. Is féidir leis an aontas chur leis an athu aráide a bhhualú agus an bhitheag súlacht a chéamhnú ar fud an domhain. Is féidir leat a isteacht le tuilepod chraoltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na Heorpa.
7: Lux, il premio del pubblico per il cinema europeo 2024. Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2024 è La Sala Professori. Diretto dal tedesco Ilker Chatak, La Sala Professori, The Teacher's Lounge, racconta la storia di Carla, una giovane professoressa delle scuole superiori che si contraddistingue per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti rovina l'atmosfera tra i docenti, Carla decide di indagare.
8: Achtung, fertig, los!
9: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
10: Wer sitzt hier?
11: Oskar sitzt da.
10: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
11: Ich hab keins.
12: Und das hier?
10: Freunde, wessen Platz ist das?
13: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
9: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
10: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
7: La Sala Professori ha ottenuto 5 riconoscimenti al Deutscher Film Preis, il più importante premio cinematografico tedesco. Ha anche vinto l'Europa Cinemas Label per il miglior film europeo e l'Art House Cinema Award nella sezione Panorama della Berlinale.
14: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
15: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
16: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
17: Schämen Sie sich.
16: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
18: ausdrücken.
19: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
20: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
7: Gli altri 4 finalisti erano 20.000 specie di api, Foglie al vento, Sur l'Adamant e Smoke Sauna, i segreti della sorellanza. I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La classifica finale è stata stabilita combinando il voto del pubblico e quello dei deputati al Parlamento europeo, con una ponderazione del 50% per ciascun gruppo. Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Lo scopo è di stimolare il dibattito usando il cinema come strumento per rafforzare l'identità europea. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
12: Pierwszy maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
17: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők Különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabwébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. Ha más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
18: Mi Même si la plupart des achats dans l'Union européenne se font encore dans des magasins physiques et sont principalement payés en espèces, les achats en ligne et le paiement électronique se développent de façon spectaculaire. Une grande majorité de personnes dans l'Union, en particulier les moins de 45 ans, procèdent à des achats en ligne au moins occasionnellement. Et que ce soit sur Internet ou dans des magasins physiques, les paiements sans espèces, notamment au moyen de porte-monnaie électronique, sont de plus en plus fréquents. Cette nouvelle économie numérique est toutefois confrontée à d'importants défis, notamment des enjeux liés à la cybercriminalité, à la protection de la vie privée et à l'environnement. Mais la commodité et l'efficacité de ces outils, tout comme leur popularité auprès des jeunes, font que leur utilisation continuera de croître, y compris grâce au soutien qu'apporte l'UE à l'économie numérique. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Cet épisode porte sur l'essor du commerce en ligne et des paiements dématérialisés. Alors qu'en 2015, 7% de toutes les transactions de détail étaient effectuées en ligne, en 2020, cette part a plus que doublé. C'est tout particulièrement la Chine qui alimente cette tendance, puisque plus d'un tiers de ces ventes de détail s'y sont faites en ligne en 2019, soit, de loin, le taux le plus élevé dans le monde. Cette croissance du commerce électronique se concentre sur les places de marché en ligne chinoises et américaines, telles que Taobao et Amazon. 84% de la population de l'UE utilise régulièrement Internet. Le commerce électronique a donc toutes les chances de s'imposer en Europe. Selon Eurostat, 60% des citoyens européens ont fait un achat en ligne en 2019, contre 32% en 2009. Ce pourcentage est encore plus élevé chez les jeunes. Dans l'UE, le profil typique d'un acheteur en ligne correspond à une personne de moins de 65 ans, au niveau d'éducation élevé et en situation d'emploi ou de formation. En revanche, les groupes qui ont moins d'argent à dépenser, comme les retraités et les chômeurs, sont moins enclins à faire des achats en ligne. L'irruption de la pandémie de Covid-19 a brusquement modifié le paysage du commerce électronique, puisqu'il convenait de rester chez soi et d'éviter les contacts sociaux. En Chine, par exemple, les commandes de produits frais sur un même marché en ligne ont triplé en l'espace de 10 jours en février 2020. Les efforts visant à réduire les contacts interpersonnels se sont également traduits par une augmentation des paiements électroniques sans contact. Mais la pandémie a également conduit les vendeurs en ligne à surfacturer certains articles, y compris les masques et les désinfectants pour les mains, parfois de plus de 2000%. L'essor du commerce électronique a contribué à la diffusion de nouvelles possibilités de paiement dématérialisées, y compris le porte-monnaie électronique qui se répand de plus en plus et permet aux utilisateurs de payer avec leur smartphone. Néanmoins, 80% des achats en Europe sont toujours réglés en espèces, bien que cela varie considérablement d'un pays à l'autre.

0: Demokratie gewährleisten. Schwerpunkt 9. Wahlreform und Reform der Institutionen. Kommen wir nun zum 9. und letzten Schwerpunkt dieser 9. Wahlperiode. Das Parlament griff Forderungen auf, mit einer Wahlreform und einer Reform der Institutionen die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die demokratische Regierungsführung in der EU zu verbessern. Es legte Vorschläge zur Straffung der Entscheidungsprozesse, zur Stärkung des Bürgerengagements und zur Stärkung des Vertrauens in die Organe und Einrichtungen der EU vor. Zwar gab es in dieser 9. Wahlperiode beispiellose Herausforderungen, doch es wurden erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren, digitaleren und krisenfesteren Europa erzielt. Dadurch, dass die EU in diesen 5 Jahren die wirtschaftliche Erholung, den Klimaschutz und die demokratischen Werte in den Mittelpunkt ihres Handelns stellte, ist sie auf einem guten Weg, die schwierigen Aufgaben zu bewältigen, die in Zukunft auf sie warten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcast bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
1: Mindenhol ott van. A kocsiban, a házban, a mobiltelefonban. Mi az? Hát persze, hogy a rádió. Február 13-án újra itt a rádiózás világnapja. Olyan tömegtájékoztatási eszközt ünneplünk ezen a napon, amely régóta hozzánk nőtt, és még az Eiffel-tornyot is megmentette az utókornak. A rádiózás egy sor 19. századi technológiai újításnak köszönhető. Az amerikai Samuel Morse feltalálta a távírót, a német Heinrich Rudolf Hertz felfedezte a rádióhullámokat, 1899-ben pedig az olasz Guglielmo Marconi jóvoltából első ízben rádiókapcsolat jött létre Anglia és Franciaország között. Az első franciaországi rádióközvetítés a Radio Tour FL állomás nevéhez fűződik, amely 1921. decemberében egy koncertet adott le az éteren keresztül. Ha nincs rádiózás, az Eiffel-tornyot már rég lebontották volna. Úgy bizony. A Párizsi világkiállítás alkalmából épített és 1889-ben felavatott tornyot ugyanis mindössze 20 évre tervezték. Az mentette meg, hogy adótorony lett. Sőt, emiatt 12 méterrel még meg is kellett oldani, a rászerelt antennákkal együtt így ma összesen 324 méter magas. De térjünk csak vissza a rádió történetéhez. Bizonyára sokan emlékeznek nagyszüleink hatalmas rádióira. A II. Világháború után megjelentek a tranzisztorok, így a rádió hordozhatóvá vált, bárhol lehetett hallgatni. Az 1980-as és 90-es években az FM rádiózás átadta a helyét a digitális technológiáknak és a műholdas műsorszórásnak. A 2000-es években pedig megszülettek az első podcastok, és beköszöntött az internetes rádió korszaka. A rádió tehát nagy utat járt be. Az emberi sokszínűség diadalát jelzi, és a demokratikus párbeszédnek is az eszköze. Még ma is ez a világ legelterjedtebb tömegkommunikációs eszköze. Az Európai Parlament ezért döntött úgy, hogy bizonyos tartalmakat audioformátumban is közzétesz. Ezek sok más érdekes anyag mellett meghallgathatók az europarl.audio weboldalon.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
3: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának, az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es leruhanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia-szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. berlini nemzetközi filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogdi más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepted című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mintegy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már-már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepted című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott, az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val színt.
3: Julie is rima, mert mit a hely, over deze dingen kunt praten.

0: 2024-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov-díját Maria Corina Machado-nak és Edmundo González Urrutiának ítélte oda. Maria Corina Machado a venezuelai demokratikus erők vezetője, és Edmundo González Urrutia, Venezuela legitimként elismert elnöke, a szabadságukért és a demokráciáért küzdő venezuelaiakat képviseli, legyen szó az országban vagy az országon kívül élőkről. Maria Corina Machado 2023-ban megnyerte a hazájában rendezett elnöki előválasztásokat. Ennek megfelelően a demokratikus ellenzék elnökjelöltjeként indulhatott volna a 2024-es választásokon. Miután azonban a venezuelai rezsim önkényesen eltiltotta mindennemű közhivatal betöltésétől, új jelöltet kellett állítani, aki Edmundo González Urrutia lett. A 2024 júliusi választások előtti időszakban a rendszer az elnyomás legkülönfélébb eszközeit vetette be. Többeket letartóztattak, eltiltottak hivataluktól, vagy emberi jogaikban sértettek meg. Az ország hivatalban lévő elnöke, Nicolás Maduro kihirdette választási győzelmét, melynek hitelességét több független megfigyelő szervezet, köztük az ENSZ is vitatta. Az Európai Parlament egy 2024. szeptemberi állásfoglalásában Edmundo González Urrutiát ismerte el Venezuela legitim elnökének. A választási csalás szülte tiltakozások és az azt követő politikai elnyomás miatt Maria Corina Machado az életét féltve bujkálni kényszerült. 2024. szeptember 2-án a venezuelai bíróság elfogató parancsot adott ki Edmundo González Urrutia ellen, amely nemzetközi szintű felháborodást váltott ki. González kénytelen volt Spanyolországba menekülni, ahol menedékjogot kapott. A másik két jelölt a következő volt. A közel-keleti béke előmozdításán fáradozó Women Wage Peace izraeli és Women of the Sun palesztin mozgalom, illetve azok társalapítói, valamint dr. Kubad Ibadoglu azerbajdzsáni akadémikus és korrupció ellenes aktivista, akit 2023-ban letartóztattak, mert bírálta hazája olaj- és gáziparát és jótékonysági alapítványt hozott létre az ellopott közpénzek visszaszolgáltatására. A gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 ezer euró pénzdíj is jár. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
1: Tratada na ore je imel pri oblikovanju Združene Evrope odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acél Közösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egység érzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közös kül- és biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosítástület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is, létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.